0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 11-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A Horváth Szábor az ingatlan közvetítésről szóló törvényt tárgyalta. A Horvát Állatorvosi Intézet ma megerősítette a kiskérődzők pestisét. Ismét jégeső sújtotta Észak-Horvátországot. Néhány Európai Uniós tagállam fontolgatja a blokk diplomáciai szolgálatának átszervezését. Szerbia sikeresen tárgyalt a MOL Magyar Olajtársasággal. És az Egyesült Államok és Irán között a diplomáciai tárgyalások továbbra is folyamatban vannak.
1: Híreink következnek.
0: A horvát parlament tárgyalja az ingatlan közvetítésről szóló törvény végleges javaslatát. Többek között lehetővé teszi a más európai országokban működő brókerek számára, hogy állandó jelleggel a belföldi brókerekével megegyező feltételek mellett folytassák tevékenységüket Horvátországban. A Horvát Állatorvosi Intézet ma megerősítette a kiskérődzők pestisét okozó vírus jelenlétét a juhokban, Bjelovar-Bilogora megyében, jelentette a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium. A kiskérődzők pestise egy A-kategóriájú betegség, ami azt jelenti, hogy a betegség megjelenése után sürgős ellenőrzési és elfojtási intézkedéseket kell tenni. A betegség 2025. december 13-án jelent meg először Split-Dalmát megyében. Szerda este ismét heves zivatar sújtotta Észak-Horvátországot, leginkább Múra köznyugati részét, míg Varasdin megye egyes részein jégesőt is regisztráltak. A helyi média szerint a heves vihar röviddel este 10 után érkezett, elsőként a Felső Múra köz borvidékére. Az érintett területek lakói heves jégesőről számoltak be. Az Eszéki Jogi Kar a házigazdája annak a nemzetközi tudományos konferenciának, amely az Európai Unió jogával foglalkozik. Az Európai Unió és az összehasonlító jogkérdések és kihívások címmel. Az idei diskurzus az Unió geopolitikai helyzetével foglalkozik az új globális rendben, és 12 országból 63 résztvevőt hoz össze. A konferencia kétnapos, a megnyitóra ma délután került sor. Szerbia sikeresen lezárta a magyar MOL olajtársasággal fennálló összes függőben lévő kérdést, és kompromisszumot ért el a szerbiai olajipar részvényesi megállapodásról, jelentette a szerb energiaügyi miniszter. A magyar vállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy a pancsovai finomítót továbbra is üzemelteti, legalább az amerikai szankciók bevezetése előtti átlagos éves kapacitással. Emellett a NISZ igazgatótanácsának szerb tagjai nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd, mint korábban. A NISZ működési engedélyének meghosszabbítása a JANAF számára is előnyös, amely továbbra is ellátja őket nyersolajjal. Franciaország és Németország az Európai Unió 15 éves diplomáciai szolgálatának az átalakítását vitatja, hogy javítsák a blokk geopolitikai válságokra adott válaszát, jelentette ma a Financial Times. Párizs, Berlin és más fővárosok olyan lehetőségeket fontolgatnak, amelyek magukban foglalják Kaja Kallas, az Európai Unió legfőbb diplomatájának és külügyi szolgálatának megfosztását. A szolgálat ugyanis évi 1 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. A hatáskörei az Európai Bizottságra és a tagállamokra szállnának át, jelentette a Financial Times. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt két éjszaka heves légi és rakétatámadásokat mértek egymásra, a két fél közötti diplomáciai tárgyalások továbbra is folyamatban vannak. Trump elnök azt állítja, hogy beszélt iráni tisztviselőkkel, akik arra kérték, hogy állítsa le a támadásokat, de az iráni állami média tagadja, hogy tegnap este bármilyen tárgyalás folyt volna Trumppal. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy a Hormuzi szoros azonnal lezárul minden hajó előtt, de az amerikai központi parancsnokság azt állítja, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak a szoroson. Hivatalosan is megnyitották a Magyar Fotószalon című fényképkiállítást az Eszéki Kulturális Központban. A kiállítást, amely a Magyar Fotóművészek Világszövetségével együttműködve és az Eszéki Magyar Főkonzulátus Védnöksége alatt került megrendezésre, hivatalosan a Kulturális Központ igazgatója Marin Szeles és Magdó János Eszéki Magyar Főkonzul nyitották meg. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg. A kiállított fotókról és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének munkájáról pedig Magdó István, a szövetség alelnöke beszélt.
2: Először vagyunk Eszéken, és hát nagyon remélem, hogy nem utolsó alkalommal. A Világszövetségről röviden annyit, hogy 25 évvel ezelőtt erdélyi magyar fotósok javaslatára összeültünk Budapesten a budapesti fotósokkal, és támadt egy ilyen ötlet, hogy jó lenne, hogy képviseltessük magunkat világszinten, illetve gyűjtsük össze a világon bárhol élő magyar fotóst, vagy illetve magát magyarnak valló fotóst. Nem tévesztendő össze a MAFOSZ-szal, ami a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége. Ez egy országos szövetség, mi világszövetség vagyunk. Körülbelül 220 tagunk van, egyre több ez a tagság nő, mert rájöttek a jó fotósok, hogy jó valóban tartozni, főleg egy ilyen világszövetséghez. Tudtommal nincs még egy nemzet a világon, akinek ilyen összefogó világszövetsége lenne, mint a miénk. És ezért is a kiírásunknak a neve, elnevezése Nemzetközi Magyar Fotószalon. Szépen ki tudjuk fejezni a magyar nyelvvel azt, hogy nemzetközi, ami sugallja azt, hogy a mi nemzetünk közötti ez a verseny. Minden évben van egy ilyen kiírás, egy ilyen verseny, ahol meghirdetünk öt témát, mindig öt téma szerepel. Van egy általános, ahol van bárki bármilyen fotót be tud küldeni. Van mindig két magyar vonatkozású témánk, ami mindig egy személyiséghez köthető, amit abban az évben ünnepelünk. Idén beszélek a tavalyi kiírásról, mert ez a tavalyi évnek az anyaga, amit idén hordozok meg, például én, mint alelnök, nekem tisztségem és hát nem kötelességem, de érdekem az, hogy minél több magyar lakta településen fordul meg ez a kiállítás az egész Kárpát-medencében, úgy Romániában, mint Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban, ami hozzám tartozik. És ezt az anyagot mutatjuk be például itt most jubileumi 25. kiállításon. Visszatérve a magyar témákra, tavaly Jókai Mórt ünnepeltük, 200 éve született, ezért az egyik témánk Jókai Mór volt, élete és munkássága. A másik magyar vonatkozású téma a reformkor, ugye 1825-től 48-ig, amikor rengeteg jó dolog történt Magyarországon. Van mindig egy természetfotó témánk, van egy természetfotó tagozatunk is a szövetség keretén belül, ami nagyon szép és helyes, mert feldobja, színesíti a kiállítás anyagát. Vízi vadvilág volt idén a téma, illetve a szövetség keretén belül még van egy fotótörténeti szakunk is, és ennek kapcsán van mindig egy ilyen archaikus módon készült fotó téma, ami szabad téma volt idén. Itt ez a legnehezebb, mert egyre kevesebben dolgoznak még régi analóg módszerekkel. És akkor van külön egy fiatalsági kategória, mivel kell gondoljuk az utánpótlásra is, és akkor van két kategóriára osztottuk a fiatalkor, 15 éves korig, és 15-től 21-ig. Hogy ezért is, hogyha egy picit naivabb egy fotó, azt el kell nézzük, mert gyerekek fotói. De nagyon ügyesek, és örülünk ennek, hogy egyre többen jelentkeznek a kiírásra, és egyre jó fotókkal.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
4: Slušate Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.